alábale, alábale, alábale, alábale, alábale con tus palmas, alábale con tu garganta, alábale con tu danza.